0: Hát nem a tájta. Ahe, hát a kívül a genikőre. Hát nem volt. Volt genikőre. Hát volt kányi a. Hát nem tudom, hogy aki. Zakki révisi. Hát se ei se se kutu. Hát volt hát se kutu. Así de gracia y se reúne. Porque está de acá. ¿Qué, qué? Porque la sé que. Así me dice ahí, Lili. A ti que da que encanta ahí. De hecho. Y de ahí, si hay que. Ojo, guardale. Mucho nada. Ahí es guardia, sí. Ei sini mitä? Ensin, tuossa tätä, asia kunnesin, ei saanut, lähtee missä oikein kuin, ei, ei kuinaa kiaho, ei kunnesin jo, ei tunkeisin aikaa kiaho, ei tekäliä vaan, asia on kaat, ha. Tak tuji, hari ni tak, hari ni dia kena lagi. Kami, ekui dia nak, ekui dia nak, wakala ku. Ini dia, tuji ni ahli, kuwala ku. Aku deda ni ku, aku dah ini, kami kala ku, deda ni ku. Ayi seni wate, no, juga kau ya, kita tak kisah nak kula. Ayi wadah ni kula, aku kena senja, aku kena sa, aku tak sekian nasa ni kini, terang kula, terang kula seni wadah no. 你再看那点火光的，啊，那啥呢？前面的这个看呢，那啥呢？那个今年啊，这个搞的，你再再给去拿过来，啊，看那啥，那啥，那啥，我咋这么多了那点那啥呢？ 他那点夸给他的，他把这条子，他加上了，他加这些啊，加了这呢，那个拉萨他，这种光，他，给他了，我来一点，人家就会他了。
1: 那件事情，像我一点啦，我去地上的货，我再去拿啥了？我去拿啥？我去拿啥啦？现在啥？啥那爱？那个啥呢？现在最便宜的那个床。
0: 你也差，哎，你别讲了，现在吃凉了呢，现在吃凉了哦。嗯。回去了，姐姐了，前面的姐了，还可得吃啥？那个月，那个月在家里吃南瓜，还吃。
2: 我才去拿单，我赶紧，还上街了，我，我玩的，还上我。我前种的，为了种生活的，几笔，皮儿比不上你，得再还干多些的，几个地挖过的。